0: Tony Bennett. Tony Bennett. Tony Bennett. Tony Bennett.
1: I know that my Savior.